Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, melegben nehezebb koncentrálni, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-ig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: talán még megismer.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. Óvatosságra int a rendőrség az internetes vásárlásoknál. Esti katonai repülésekre kell készülni. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Holnap, július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Mart Fűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Török Szent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tehették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja szoljon.hu. A zöld mérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözésre van szüksége. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék a műszaki szakmákat és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Több bejelentés is érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánsághoz olyan vásárlóktól, akik közösségi oldalon meghirdetett terméket rendeltek. A közösségi oldalukon azt írják, volt, aki egyáltalán nem kapta meg a csomagot, másnak pedig a megrendelt áru helyett teljesen más terméket küldtek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy csak megbízható webáruházból vagy ellenőrizhető eladótól vásároljunk, és legyünk óvatosak a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekkel. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor érdemes gyanakodni. Negyedik alkalommal rendezték meg a L'Homme L'Amour programot Szolnokon, amely ismét francia hangulatot varázsolt a Hild térre. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a látogatók régiségek, gyűjtői darabok és garázsvásári kincsek között válogathattak, miközben pantomim művészek, harmonika zene és francia sanzonok gondoskodtak a hangulatról. Az idei rendezvény újdonsága a francia eredetű játékok bemutatkozása volt. Első alkalommal rendezték meg a szolnoki petánk kupát, amely jövőre is folytatódhat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
1: Jász Nagykunszolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légvédelem biztosítását szolgálják. 10. alkalommal rendezik meg a FIBA 3x3 nemzetközi kosárlabda fesztivált Szolnokon. A város közösségi oldalán tudatták, hogy július 27-e és augusztus 2-a között a Tiszai hajósok terén a Nemzetek Ligája U23-as és U21-es csapatai lépnek pályára. A háromfős együttesek 6 napon át mérik össze tudásukat. A szervezők a meccsek mellett szórakoztató programokkal, valamint étel és ital kínálattal is készülnek. Augusztus 31-ig lehet igényelni a rendkívüli tanévkezdési támogatást Szolnokon. Hívták fel a figyelmet a város honlapján. A támogatást a szolnoki lakóhelyen rendelkező, saját háztartásukban gyermeket nevelő családok kérhetik, ha az egyfőre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a 170 ezer forintot. Kedden száraz, napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Gyenge, mérsékelt lesz a déli szél. Szerdán már többször beborul az ég, záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A maximum hőmérséklet nappal 31-33, az éjjeli, hajnali minimum hőmérséklet 17-20 fok között lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van kedd, és az utolsó nap, amit együtt töltünk, mert hogy Maxim Levi a holnapi naptól visszatér, no de addig is szóljanak a legjobb zenék tőlem egészen délig. Itt lesz velem Florida és Kesha közöse a Right Round, na meg Lionel Richie a Jasper You-val kezdjük az ébredést és a napindítást.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Robbie Williams és a Millennium. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan jövök a nap érdekességeivel és természetesen a témákkal is. Addig is szóljanak még a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a Flip the Script csapata, a Throw Your Hands in the Air-rel, a 2000-es évekből meg most Florida és Kesha közösét hozom el. Ez a Right Round. Szép reggelt mindenkinek!

0: hiszem a mesét.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: just don't care. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt, július 14-e van, a névnaposok az Örsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozit köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben egyébként ezen a napon készítettek először nagyon közelről a Mars felszínéről fotót. És hamarosan érkezek majd a reggel témáival, most tartok egy rövid szünetet, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jennifer Lopez is itt lesz velem a hírek után, a Love Don't Cost a Thing-gel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Gyermekek vakációját segíti a város. Okos üvegházakat építettek a szolnoki diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Holnap július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Mart Fűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Török Szent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata. Tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja a szoljon.hu. A zöldmérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözése van szüksége. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Ismét

Best FM a legjobb zenék, ez volt PM Down és a Settled Rift on My Memory Blitz. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e kedd van, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát az első órában 7 óra után Shania Twain érkezik, akiről egy életrajzi filmet készítenek most el, jönnek majd a részletek. Aztán 8 óra után pedig Kylie Minogue jön, akinek 40 éve indult a karrierje, és ezt meg is fogja ünnepelni egy jubileumi turnéval. Jönnek a részletek, hogy merre fog majd kalandozni az énekesnő, és végül 9 óra után a sportrovatban egy nagyon érdekes kis dolog, egy álommelót hozok, ugyanis 15 millió forintot keres két srác azzal, hogy végignézik az összes meccset a VB-n, és a Times Square-en ülnek egyébként New Yorkon, és 0-24 megy erről egy stream, úgyhogy erről is jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Tiziano Ferroval folytatjuk most az ébredést és a napindítást, ez a Perdono itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig természetesen a legjobb zenék jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és mellette beszélgetünk Shania Twainről, akiről most egy életrajzi film készül, úgyhogy jönnek a részletek, és az hangulatfelelős, az ébresztő felelősök között ott van Justin Timberlake és Timbaland, ugyanis az egyik közös dalukat hozom. Ez lesz majd a Sexy Back.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Csalók az internetes piacokon. Óvatosságra int a rendőrség. Francia hangulat költözött a Hilt térre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
1: Több bejelentés is érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánysághoz olyan vásárlóktól, akik közösségi oldalon meghirdetett terméket rendeltek. A közösségi oldalukon azt írják, volt, aki egyáltalán nem kapta meg a csomagot, másnak pedig a megrendelt áru helyett teljesen más terméket küldtek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy csak megbízható webáruházból vagy ellenőrizhető eladótól vásároljunk, és legyünk óvatosak a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekkel. Arra is felhívják a figyelmet, hogyha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor érdemes gyanakodni. Negyedik alkalommal rendezték meg a L'Homme L'Amour programot Szolnokon, amely ismét francia hangulatot varázsolt a Hilt térre. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a látogatók régiségek, gyűjtői darabok és garázsvásári kincsek között válogathattak, miközben pantomim művészek, harmonika zene és francia sanzonok gondoskodtak a hangulatról. Az idei rendezvény újdonsága a francia eredetű játékok bemutatkozása volt. Első alkalommal rendezték meg a szolnoki petánk kupát, amely jövőre is folytatódhat. Tizedik alkalommal rendezik meg a FIBA 3x3 nemzetközi kosárlabda fesztivált Szolnokon. A város közösségi oldalán írják, hogy július 27-e és augusztus 2-a között a tiszai hajósok terén a Nemzetek Ligája U23-as és U21-es csapatai lépnek pályára. Ismét visszatérhet a kánikula környékünkre, miután a korábbi mérsékeltebb időjárást melegebb légtömegek váltják fel. A nappali hőmérséklet a legtöbb előrejelzés szerint 32-34 fok közelében alakulhat, ami már erős hőterhelést jelent. A napsütéses órák száma magas lesz, bár délutánonként helyenként gomoly felhők fejlődhetnek, és elszórtan kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shania Twain életét bemutató film készül, úgyhogy jönnek a részletek, hogy az énekesnő hogy ásta el magát benne, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e van kedd, és a kezdés pedig nem akár kié, jön a pop dívája Madonna. Ez a Music, rádiózunk együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Ezt magunk mögött hagyjuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Franciaországban a 90-es években nagyon ment a gettóban a következő előadó Mau Chao, és a Bongo Bonga jön majd hamarosan, viszont most egy páros, először Justin Timberlake, az oldalán pedig a producer Jenny Timberland, és ez a Sexy Back itt a Besten. Rádiózzunk együtt, szép reggelt!

0: nem megyek el. Best FM a legjobb zenék, Horváth Tamással ébredhettünk, ez volt a Megszakad. Szép reggelt mindenkinek, a folytatásban pedig természetesen hozom a legjobb zenéket. Britanniába fogunk hamarosan majd ellátogatni a rövid szünet után, méghozzá az Underground áttörésében, és ebben egy úttörő nem akármelyik DJ volt, Fatboy Slim, és jön majd a Praise You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nehezebben koncentrálunk a melegben. Súlyosbodik az aszálya jászkunságban. Esti katonai repülésekre kell készülni. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Jásznagykun Szolnok megye az ország egyik leginkább aszálysújtotta térsége. Olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági aszály alakult ki. Ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafület térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légtérvédelem biztosítását szolgálják. Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. Csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Összességében ismét melegedő, napos, többnyire száraz idő várható, amely kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Mary J. Blige és a Family Affair. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 14-e van, kedd, a névnaposok az Őrsök és a Stellák, a születésnaposok között pedig Lovas Rozi színésznőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben ezen a napon készült először közeli felvétel a Marsról, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. Jön majd 8 óra után Kylie Minogue, ugyanis 40 éve van a csúcson és jubileumi turnéra készül.

0: meg persze a legjobb zenéket is hozom ebből az órából, van még hátra bőven, úgyhogy jöjjön a Verdákból most a Rascal Flatts és a Life is a Highway ide a Bestre.
1: Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik Kylie Minogue, aki jubileumi turnéra készül, és hogy miért? Hát mert 40 éve van a pályán, 40 éve van a csúcson, és ezt meg fogja ünnepelni. Jönnek majd a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen dallal, a Maskádával érkeznek majd rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
4: Száguldó csillag, csak le ne es, nem lehet mindig minden egyenes.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Gyermekek vakációját segíti a város. Okos üvegházakat építettek a szolnoki diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Holnap július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Mart Fűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Török Szent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata. Tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja a szoljon.hu. A zöldmérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözésre van szüksége. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. A csapadék esélye alacsony, de a nagy meleg miatt egy-egy délutáni vagy esti zápor, zivatar továbbra sem zárható ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van KED, és természetesen ebben az órában is van egy témánk méghozzá. Kylie Minogue érkezik, aki jubileumi turnéra indul, mert hogy 40 éve van a pályán. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A kezdés a Black Eyed Peas-é, ez a Mascada.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A legjobb zenékkel meg megyünk tovább, hogy a reggel jól induljon. Itt lesz velem a Simply Red, egyenesen Britannia. A Something Got Me Started-dal hamarosan, de most a Kid Rock érkezik, és meghallgatjuk még az All Summer Longot.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Something Got Me Started. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 14-e kedd van, a születésnaposok között Lovas Rozit köszönhetem, a névnaposoknál pedig az Örsöket és a Stellákat, Isten értesse az ünnepelteket. 1965-ben ezen a napon készítettek első felvételt a Mars felszínéről, ami közelről készült, és ezáltal meg lehetett vizsgálni. És természetesen témám is lesz majd még 9 óra után, jön a sportrovat, de hogy mi lesz benne, azt még tartogassa egy kicsi homály. Azt viszont nem, hogy a rövid szünet után mivel megyünk tovább. George Michael jön majd a hírek után, és ez lesz a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Csalók az internetes piacokon. Óvatosságra int a rendőrség. Francia hangulat költözött a Hilt térre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépő vásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Több bejelentés is érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánysághoz olyan vásárlóktól, akik közösségi oldalon meghirdetett terméket rendeltek. A közösségi oldalukon azt írják, volt, aki egyáltalán nem kapta meg a csomagot, másnak pedig a megrendelt áruhelyet teljesen más terméket küldtek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy csak megbízható webáruházból vagy ellenőrizhető eladótól vásároljunk, és legyünk óvatosak a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekkel. Arra is felhívják a figyelmet, hogyha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor érdemes gyanakodni. Negyedik alkalommal rendezték meg a L'Homme L'Amour programot Szolnokon, amely ismét francia hangulatot varázsolt a Hilt térre. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a látogatók régiségek, gyűjtői darabok és garázsvásári kincsek között válogathattak, miközben pantomim művészek, harmonika zene és francia sanzonok gondoskodtak a hangulatról. Az idei rendezvény újdonsága a francia eredetű játékok bemutatkozása volt. Első alkalommal rendezték meg a szolnoki Petán kupát, amely jövőre is folytatódhat. Tizedik alkalommal rendezik meg a FIBA 3x3 Nemzetközi Kosárlabda Fesztivált Szolnokon. A város közösségi oldalán írják, hogy július 27-e és augusztus 2-a között a Tiszai Hajósok terén a Nemzetek Ligája U23-as és U21-es csapatai lépnek pályára. Ismét visszatérhet a kánikula környékünkre, miután a korábbi mérsékeltebb időjárást melegebb légtömegek váltják fel. A nappali hőmérséklet a legtöbb előrejelzés szerint 32-34 fok közelében alakulhat, ami már erős hőterhelést jelent. A napsütéses órák száma magas lesz, bár délutánonként helyenként gomoly felhők fejlődhetnek, és elszórtan kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik.

Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 9 óra lesz hamarosan, és nálam ilyenkor mindig a sportvilágába utazunk el, és most egy kis színes dolgot hoztam. Méghozzá a foci világbajnokságról, nem téged, nem utogassék. A kollégáim itt engem abuzálnak közben, de nem kell ezzel foglalkozni. Próbálnak engem megzavarni ebbe, de elmondom, jön két csávó, aki azt a munkát kapta idén nyárra, így nyári munkaként, mert hogy egy fiatalokról van szó, hogy végig kell nézni nekik az összes VB meccset, méghozzá Times Square-en, és ezt streamelik, és 15 millió forintot kapnak fejenként, úgyhogy majd ezt fogjuk kicsit körbejárni, na meg persze, jönnek a legjobb zenék, a Night Cravers-szel megyünk tovább, és szól a Push the Feeling-on itt a Besten. Ébredjünk együtt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd a sportrovat, amiben jön két csávó, és az álom melójukat csinálják éppen, de hogy mit csinálnak a foci VB-n, azt hamarosan elárulom, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Sophie Alix Baxter és a Murder on Dance Floor majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nehezebben koncentrálunk a melegben. Súlyosbodik az aszálya jászkunságban. Esti katonai repülésekre kell készülni. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 14-e van, kedd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg. Tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Jásznagykun Szolnok megye az ország egyik leginkább aszálysújtotta térsége. Olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági aszály alakult ki. Ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légtérvédelem biztosítását szolgálják. Változik az ügyfélfogadás rendje a szolnoki törvényszéken és a szolnoki járásbíróságon az ítélkezési szünet idején. A hivatal honlapján tudatták, hogy július 15-én a bíróságok napján a bíróság zárva tart. Július 15-től augusztus 20-áig a kezelőirodák hétfőtől péntekig csak 10 és 11 óra között fogadják az ügyfeleket. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. Csak időnként jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Összességében ismét melegedő, napos, többnyire száraz idő várható, amely kedvez a szabadtéri programoknak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt 9 óra, ami nem más jelent, hogy egy kicsi sportszínest hozok ebben az órában, és jön két csávó, akinek egy álommelója volt a nyáron. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Az ébredés és a napindítás mellé a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 14-e van kedd. A kezdés az ETBA. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Két szerencsés fiatal kapta meg a Foxman által meghirdetett pozíciót, amellyel fejenként 50 ezer dollárt, nagyjából 15 millió forintot kereshetnek. A feladatuk csupán annyi, hogy végig kell nézniük a labdarúgó világbajnokság mind a 104 mérkőzését. Egy kényelmes fotelekkel berendezett átlátszó üvegdobozt helyeztek el a New Yorki Times Square kellős közepén, a szervezők bőségesen ellátják őket étellel és itallal a meccsek alatt, az éjszakákat és a meccsek közötti szüneteket otthon tölthetik, a feltétel csupán az, hogy napi első közvetítés kezdetére vissza kell térniük az üvegkalitkába. A több ezer jelentkező közül végül egy floridai szakács Kevin és egy philadelphiai influencer Austin lett a két befutó. Bár a feladat egyáltalán nem könnyű, panaszkodásra semmi okuk. A különleges projekt során rengeteg szurkolóval, kultúrával ismerkedhettek meg, sztárokkal készíthettek interjúkat, és testközelből élhették át például Lionel Messi gól-lövő rekordjának pillanatát is. Azért ez nem semmi. Szeretném így tölteni a nyaramat, mint ahogy ez a két fiatal, nagyon szerencsés, és egyébként egy streamen lehet végig kísérni, ahogy ők ezt a meccset nézik és kommunikálnak róla. A folytatásban pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd Király Viktor és a Fire, a folytatás pedig a Savage Garden-i. Ez a Truly Medley Deeply, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, eddig Ibizán érezhettük magunkat a Cadaves miatt, de most a folytatásban maradunk a house-os zenéknél, de mégis inkább a pop dance irányába megyünk el. Sophie Alix Baxter jön, és szól a Murder on Dance Floor itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, és természetesen a munka mellé is hozom a legjobb zenéket. Jó társaságot ígérek, ugyanis itt lesz velem C.G. Lewis, a Sweet Home My Sweet-et fogja hozni, na meg Lutrecia McLean és a Someone's Love You Honey is érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért nyáron. Gyermekek vakációját segíti a város. Okos üvegházakat építettek a szolnoki diákok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Holnap július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Mart Fűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Török Szent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis nyári tábort indított Szolnok önkormányzata. Tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja a szoljon.hu. A zöldmérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözése van szüksége. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban tartósan meleg nyári időre készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 31 és 34 fok között alakulhat, vagyis újra kánikulai időszak kezdődhet. A csapadék esélye alacsony, de a nagy meleg miatt egy-egy délutáni vagy esti zápor, zivatar továbbra sem zárható ki. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 14-e van kedd, és a legjobb zenéket hozom a munka mellé, hogy jól teljen. Itt lesz hangulatfelelősként majd a Madison Avenue és a Don't Call Me Maybe, és a óra elsője pedig Chris Brown, Jay-Z, na meg Rihanna dala. Ez az Umbrella, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es street és a Legyen úgy, mint rég. A folytatásban pedig például itt lesz a gyönyörű hangú Sola Ama és a You Meet Need Somebody, na meg most C.G. Lewis. Ő a Sweet Mama Sweet-et hozza most ide a Bestre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még egy óránk lesz közösen, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Will Smith, a Man in Black-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyári víradásra buzdít a Vörös Kereszt, folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vörös Kereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Felszámoltak egy túlszámlázásukkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, illetve ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni nem fog, és a szél is enyhe marad. Az előrejelzések szerint holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az ebédidőig meg ezt az órát ki kell bírnunk, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na, erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Madonna, a Vugot halljuk majd tőle, na meg a Backstreet Boys csapata is jön, a Get Down-nal az óra elsője pedig Basement Jaxé. Ez a Good Luck, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

Best of a legjobb zenék, ez volt a Walmart és Manuel közöse, az éget a nap, a folytatásban pedig jön egy igazi nosztalgia hullám, amiben benne lesz Sikén és Brian Adams méghozzá közös dalukkal, a Don't Give It Up-pal, na meg a közvetlen folytatás a 90-es évek egyik legnagyobb fiú bandájáé, a Backstreet Boys jön, és szól a Get Down.

0: szívem, bemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Horváth Tamás és a Kovácski meg a Vega közösét hallhattuk, ez volt a Fehér Holló. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Réta érkezik. Ővé a délután egészen este 6 óráig, tőle szólnak a legjobb zenék, utána pedig mixben érkeznek, és hogyha kedd, akkor pedig nem más, mint a funky terítéken. És erről a hangulat felelős az állandó keddi rezidensünk DJ Hangya Whiteboy mellett Horváth Zoltán Hori pedig kicsekkol, méghozzá azzal, hogy mindenkinek kívánok nagyon szép délutánt és jó ebédszünetet. Paul Johnson és a Get Get Done indítom utoljára. Viszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Már nem sokáig érvényesek a könyvformátumú személyi igazolványok. Indul a dinnye razzia. Jó napot kívánok! Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
1: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írnia Sólyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolvány cserét az utolsó pillanatra hagyni, a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. Indul a dinnye razzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. Egyre melegebbre számíthatunk, ma kialakulhat egy-egy zápor az északkeleti és nyugati tájakon. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok közé emelkedik. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hét végére azonban hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot, jó időset, igazi nyári tém, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órájukat, nem fogják megbánni, remek zenéket hoztam a mai délutára is, mint a Maroon 5 és a She Will Be Loved, de most még az egyik legnagyobb kedvencemmel indítom az órát és a délutánt, itt a One Thing and Kulti és a Magic Key.
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék, csodás, kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő jó néhány órát, hogy isteni zenéket hallgassunk együtt, és egyszerűen csak feldobjuk egymás délutánját. Én hozom a napkérdését is, amire majd ma is jól válaszolhatnak. Ezzel is igyekszem szórakoztatni önöket. Na meg hozom az isteni zenéket, természetesen ma is ezek lesznek a főszerepben. Faithless Insomnia hamarosan érkezik, de jön majd a Bombon is a Viva Espanyával, itt lesz a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. Most pedig a Maroon 5-val megy tovább a délután. She Will Be Loved, itt a Best FM-en. Hamarosan közlekedünk.

0: Best FM, a legjobb zenék, ma is egész délután együtt utazhatunk, úgyhogy figyeljék a Best FM-et, én hozom a legfrissebb útinfókat, önök pedig, ha látnak valamit az utakon, akkor gyorsan hívjanak fel, hogy az önök infóját is tovább adhassam. Munkavégzés miatt torlódik az M4-es autóúton a forgalom, a főváros felé Üllőnél, közel az M0-as autócsomópontjához. A 26-os kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, ezért a lassulás. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávon arra szól a kocsisor, autóval az átterelt belső sávot érdemes ma is használni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek van ma is információja, megköszönöm, ha gondol rám is elküldi vagy felhív. Nagyon jó utat, vigyázzunk ma is egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Well Hello-val énekeltük, hogy Apu vedd meg, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra, utána érkezik majd Rúzsa Magdi a Papír Sárkánnyal. Úgyhogy lehet még énekelni, és itt lesz majd Sharam is és a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy a szárazság, rekord aszálytól tartanak a szakemberek. Heves zivatarok várhatók, figyelmeztetés érvényes. Börtönbe megy az álrendőr. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Gudovics Éva vagyok. Emelkednek az üzemanyag árak holnap. A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin literjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Tart a burgonya szezon, körülbelül 5000 hektáron zajlik a hazai termelés. A gazdálkodóknak sok kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal és a szélsőséges időjárással, mondta el rádiónknak Csizmadia Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: Korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a május, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekord aszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, részletek a hírek végén. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezetőbeosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. A Guardian cikke szerint már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni vállalatok részére. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja immáron hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, 1 óra után is 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Hamarosan fel is teszem a ma délután kérdését, úgyhogy tessék majd figyelni, fülelni és majd válaszolni. És az SMS számunkat már most felírni 0620-55-55-155. Várom ma is a válaszokat, de csak Sharam dala után. Jön egy kis Eddie Murphy feldolgozás. Party all the time.
0: Best FM. A

Pestefem a legjobb zenék, ígértem a nap kérdését, úgyhogy meg is hoztam. Ma délután arra vagyok kíváncsi, hogy volt olyan különleges, vagy vicces, vagy teljesen nem hétköznapi helyszín, vagy esemény, ahol ránk talált a szerelem? Ma ez lesz a téma, ez lesz a kérdés. Kinek volt olyan különleges, akár vicces, akár tényleg nem hétköznapi hely, ahol rátalált a szerelem? 0620-55-55-155, ide jöhetnek a sztorik is, na meg persze a helyszínek, meg hogy hogyan alakult ez az egész, úgyhogy várom a válaszokat. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy ott akár hosszabban is lehet írni, de ha valaki elmesélni, akkor nyugodtan hívjon fel. Még egyszer a számunk 0620-55-55-155. Jöhetnek az üzenetek, mellé egy kis vérpesdítés. Csmicsi Colatino érkezik mindjárt Jerry Hellivel, előtte jön Ultranata és a Free a Best FM-en.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk óvatosak az utakon, én hozom a legfrissebb infókat. Egy autó és egy kamion koccant az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé Szigethalom Tököl csomópont után. A 17-es kilométernél a külső sávot le is zárták, de mellette három sávon halad a forgalom, így a torlódás nem alakult ki. Reméljük így is marad. Valamint az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel autózni a füst miatt. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Subbase Monster 4 ütem slágerét hallottuk, dúdoltuk, énekeltük, rappeltük, de megyünk is tovább, mert hogy pár perc múlva már délután 2 óra lesz, úgyhogy nagyon gyorsan telik ez a nap. A hírek után pedig itt lesz majd a Basti és a Pompeijjel. És zene a Kossi Janka is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Indul a dinnyerazzia, az árusokat ellenőrzik. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
1: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írni a Súlyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól, egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak. Indul a dinnyerazzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk lassan 5 perccel, úgyhogy tényleg nagyon gyorsan pörög ez a nap, úgyhogy pörögjünk fel mi is most már így az ebéd után bőven, mondjuk a Bastille dalával jön a Pompei, itt lesz a New Radicals, jön a French Affair, úgyhogy csupa 90-es, 2000-es évekbeli kedvenc. Én Majoros Réte vagyok, Tom Novival pedig már nyitom is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

Best FM-ben a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy volt-e olyan, hogy valami nagyon különleges, vicces, vagy egyszerűen nem hétköznapi helyen talált ránk a szerelem. Na jöhetnek a sztorik. Anita azt írja, engem a szerelem a Barkács áruház csavarosztályán talált meg. Mindketten ugyanazt az apró csavart kerestük, de egyikünk sem tudta, hogy melyik kell. Végül együtt nevettünk a tanástalanságunkon, aztán kávé lett belőle, ennek már 6 éve. Mennyire cuki és mennyire 2026-os romantika. Zoli is írt, a vérvételen ismerkedtünk meg, mind a ketten rosszul lettünk a tűtől, egymást bátorítottuk, azóta is együtt vagyunk, és még mindig én fogom a kezét, hogyha vérvételre megy. Egyszerűen imádom. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még ide a hasonló üzenetek. Volt olyan, akit szintén mondjuk egy áruházban talált meg a szerelem, vagy éppen vérvétel közben, vagy véradás közben? Na jöhetnek az üzenetek még. 0620-55-55-155, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a romantikusabbnál romantikusabb sztorik. Na meg a New Radicals dala is itt a Best FM-en. Jön egy kis társadalom kritika, egy kis reménnyel vegyítve, és egy kis 90-es évekkel. Jön a New Radicals, és a You Get What You Give. 98-ból a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk ma is egymásra az utakon. Én pedig, ahogy kapom az infókat, már adom is tovább. Például, hogy az M0-es autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű növényzete, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt. A 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki, a füst miatt kell vigyázni. Az M7-esen a határ felé egy teherautó borult fel a Hollád csomópontnál, 175-ös kilométernél a külső sávot zárták le. Egy autó és egy teherautó ütközött össze a 8-as főúton Várpalota térségében, a 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon, a külső sávban zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hey, you want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. Óvatosságra int a rendőrség az internetes vásárlásoknál. Esti katonai repülésekre kell készülni. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Holnap, július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Mart Fűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Törökszent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tehették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja szoljon.hu. A zöld mérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözésre van szüksége. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék a műszaki szakmákat és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Több bejelentés is érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánsághoz olyan vásárlóktól, akik közösségi oldalon meghirdetett terméket rendeltek. A közösségi oldalukon azt írják, volt, aki egyáltalán nem kapta meg a csomagot, másnak pedig a megrendelt áru helyett teljesen más terméket küldtek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy csak megbízható webáruházból vagy ellenőrizhető eladótól vásároljunk, és legyünk óvatosak a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekkel. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor érdemes gyanakodni. Negyedik alkalommal rendezték meg a L'Homme L'Amour programot Szolnokon, amely ismét francia hangulatot varázsolt a Hild térre. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a látogatók régiségek, gyűjtői darabok és garázsvásári kincsek között válogathattak, miközben pantomim művészek, harmonika zene és francia sanzonok gondoskodtak a hangulatról. Az idei rendezvény újdonsága a francia eredetű játékok bemutatkozása volt. Első alkalommal rendezték meg a szolnoki petánk kupát, amely jövőre is folytatódhat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladt.
2: Iász Nagykunszolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légvédelem biztosítását szolgálják. Tizedik alkalommal rendezik meg a FIBA 3x3 nemzetközi kosárlabda fesztivált Szolnokon. A város közösségi oldalán tudatták, hogy július 27-e és augusztus 2-a között a Tiszai hajósok terén a Nemzetek Ligája U23-as és U21-es csapatai lépnek pályára. A háromfős együttesek 6 napon át mérik össze tudásukat, a szervezők a meccsek mellett szórakoztató programokkal, valamint étel és ital kínálattal is készülnek. Augusztus 31-ig lehet igényelni a rendkívüli tanévkezdési támogatást Szolnokon, hívták fel a figyelmet a város honlapján. A támogatást a szolnoki lakóhelyen rendelkező, saját háztartásukban gyermeket nevelő családok kérhetik, ha az egyfőre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a 170 ezer forintot. Kedden száraz, napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Gyenge, mérsékelt lesz a déli szél. Szerdán már többször beborul az ég, záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A maximum hőmérséklet nappal 31-33, az éjjeli, hajnali minimum hőmérséklet 17-20 fok között lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kedves kedélutánt kívánok, a stúdióban már Fodor Attila, ezen a napon született Karel Gott, néhány dalát Korda György dolgozta föl hazánkban, és ekkor született Kudlik Júlia is. A mai zenei kínálatban Olai Bolya és Marics Peti is itt lesz, de most Tia és Rihanna következik, igazi nyári sláger jön, Live Your Life.
0: 102.4 West FM.

Európa nyugati részén és Skandináviában várható igazán nagy forróság a következő napokban. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jó hír, hogy várható némi csapadék, azonban ez nem lesz jelentős, úgyhogy csak minimálisan befolyásolhatja a tavak és például a Tisza vízállását. A holnapi napon a térségben sokfelé zavarják meg gomoly felhők a napsütést, szorványosan számítani kell zivatarokra, ilyenkor erős viharos széllökések is előfordulhatnak majd. Reggel 20, napközben pedig 30 fok körül alakulnak a maximumok. Csütörtökön kevesebb helyen alakulhat ki záporzivatar, viszont sok napsütés lehet cserébe. Mérsékelt lesz majd az északi-északnyugati szél, 32 fok körül várhatóak a maximumok. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, kevés helyen lehet majd futó zápor, a déli szél lesz élénk, emiatt lesz úgy 34 fok, viszont szombatra érkezhet egy hidegfront, ez hozhat némi felfrissülést záporok formájában, és élénk szél is jöhet majd. Szombaton még 30 fok fölött lesznek a csúcsok, vasárnap viszont 27 fok körül tetőzhet majd a hőmérséklet Szolnok környezetében. A Tisza és a Tiszató 23-24 fokos, a Balaton vize is 23 fok környékén alakul. Napközben a Balaton partján 30-33 fok valószínű. A horvát tengerpartra készülve 34 fok várja majd a nyaralókat. Napos időnként felhős idő várható ott is egy-egy rövid záporral. A tenger hőmérséklete 24-27 fokos arra felé. Muni Love zseniálisan dolgozott fel egy zenét, itt az It's a Shame a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Vadfruttik, klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candy Mandóval, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lakitelek Tőserdőn fellépnek többek között Mónika Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladányben 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható, pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Gríz zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel. Ed Sheerannek lassan annyi slágere van, hogy akár egy rádiót is lehetne belőle indítani. Martin Garrix-szel mostanában közös dallal szerepelnek a slágerlistákon. Ezúttal a She Rust játsszuk tőle a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykőrös és Abony között karbantartást végeznek. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni. Pély és Tarna-Szent Miklós között ugyancsak útépítést végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápió szelén a Pesti úton, Tápió Bicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Káva és

0: Pánd között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Mint általában a fiú csapatoknál, nem volt balhémentes a karrier, a Backstreet Boys jön ezúttal Larger Than Life a legjobb zenék között.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. Óvatosságra int a rendőrség az internetes vásárlásoknál. Esti katonai repülésekre kell készülni. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Holnap, július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Martfűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Törökszent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tehették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja szoljon.hu. A zöld mérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözésre van szüksége. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék a műszaki szakmákat és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Több bejelentés is érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánsághoz olyan vásárlóktól, akik közösségi oldalon meghirdetett terméket rendeltek. A közösségi oldalukon azt írják, volt, aki egyáltalán nem kapta meg a csomagot, másnak pedig a megrendelt áru helyett teljesen más terméket küldtek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy csak megbízható webáruházból vagy ellenőrizhető eladótól vásároljunk, és legyünk óvatosak a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekkel. Arra is felhívják a figyelmet, hogyha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor érdemes gyanakodni. Negyedik alkalommal rendezték meg a L'Homme L'Amour programot Szolnokon, amely ismét francia hangulatot varázsolt a Hild térre. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a látogatók régiségek, gyűjtői darabok és garázsvásári kincsek között válogathattak, miközben pantomim művészek, harmonika zene és francia sanzonok gondoskodtak a hangulatról. Az idei rendezvény újdonsága a francia eredetű játékok bemutatkozása volt. Első alkalommal rendezték meg a szolnoki petánk kupát, amely jövőre is folytatódhat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladt.
1: Jász Nagykunszolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légvédelem biztosítását szolgálják. 10. alkalommal rendezik meg a FIBA 3x3 nemzetközi kosárlabda fesztivált Szolnokon. A város közösségi oldalán tudatták, hogy július 27-e és augusztus 2-a között a Tiszai hajósok terén a Nemzetek Ligája U23-as és U21-es csapatai lépnek pályára. A háromfős együttesek 6 napon át mérik össze tudásukat. A szervezők a meccsek mellett szórakoztató programokkal, valamint étel és ital kínálattal is készülnek. Augusztus 31-ig lehet igényelni a rendkívüli tanévkezdési támogatást Szolnokon. Hívták fel a figyelmet a város honlapján. A támogatást a szolnoki lakóhelyen rendelkező, saját háztartásukban gyermeket nevelő családok kérhetik, ha az egyfőre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a 170 ezer forintot. Kedden száraz, napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Gyenge, mérsékelt lesz a déli szél. Szerdán már többször beborul az ég, záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A maximum hőmérséklet nappal 31-33, az éjjeli, hajnali minimum hőmérséklet 17-20 fok között lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a szolnoki stúdióban továbbra is Fodor Attila, ezen a napon született a Sony Records első embere, Tommy Mottola, ekkor született Dan Smith a Busty-ből, és ezen a napon van a szülinapja az Imagine Dragons frontemberének Dan Reynoldsnak is. Oroszlán Sonja mellett itt lesz Lisa Stansfield hamarosan, de most a Shapeshifters
0: 102.4 Veszte

Európa nyugati részén és Skandináviában várható igazán nagy forróság a következő napokban. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jó hír, hogy várható némi csapadék, azonban ez nem lesz jelentős, úgyhogy csak minimálisan befolyásolhatja a tavak és például a Tisza vízállását. A holnapi napon a térségben sokfelé zavarják meg gomoly felhők a napsütést, szorványosan számítani kell zivatarokra, ilyenkor erős viharos széllökések is előfordulhatnak majd. Reggel 20, napközben pedig 30 fok körül alakulnak a maximumok. Csütörtökön kevesebb helyen alakulhat ki záporzivatar, viszont sok napsütés lehet cserébe. Mérsékelt lesz majd az északi-északnyugati szél, 32 fok körül várhatóak a maximumok. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, kevés helyen lehet majd futó zápor, a déli szél lesz élénk, emiatt lesz úgy 34 fok, viszont szombatra érkezhet egy hidegfront, ez hozhat némi felfrissülést záporok formájában, és élénk szél is jöhet majd. Szombaton még 30 fok fölött lesznek a csúcsok, vasárnap viszont 27 fok körül tetőzhet majd a hőmérséklet Szolnok környezetében. A Tisza és a Tiszató 23-24 fokos, a Balaton vize is 23 fok környékén alakul. Napközben a Balaton partján 30-33 fok valószínű. A horvát tengerpartra készülve 34 fok várja majd a nyaralókat. Napos időnként felhős idő várható ott is egy-egy rövid záporral. A tenger hőmérséklet 24-27 fokos arra felé. Az egy slágeres és egyben különleges Edwin Collins jön a Girl Like You-val.

Stefem a legjobb zenék. Vadfruttik, klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC haver és technővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lucky Telektős Erdőn fellépnek többek között Monica Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladányben 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibalszel. És most velük is folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en. Ülünk a vonaton a legjobb zenék között.

24 kész. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen pedig Hunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadels között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykörös és Abony között karbantartást végeznek. Az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni. Pély és Tarna-Szent Miklós között ugyancsak útépítést végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Irsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Káva és Pánd között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Néhány hete ünnepelte volna a születésnapját George

Cause as you copo gazabla kom és nem te. Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. Óvatosságra int a rendőrség az internetes vásárlásoknál. Esti katonai repülésekre kell készülni. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Holnap, július 15-én a Szolnoki Területi Vérellátó Intézetben, július 16-án csütörtökön a Martfűművelődési Házban, július 18-án szombaton pedig a Törökszent Miklós Zeneiskolában várják az önkénteseket. A polgármesteri hivatal dolgozóinak gyermekei számára ismét napközis tábort indított Szolnok önkormányzata, tudatta a város. A két héten át tartó programban összesen 45 gyermek vesz részt. A tábor a Családbarát önkormányzat program része, és szakmaorientációs foglalkozásokkal, környezettudatos programokkal, budapesti kirándulásokkal, művészeti és sportfoglalkozásokkal várja a résztvevőket. Az első turnusban a gyerekek már a kalandparkban is próbára tehették ügyességüket. A tábor megvalósításában több szolnoki intézmény is közreműködik. Általános iskolások okos mini üvegházakat építettek Szolnokon, írja szoljon.hu. A zöld mérnök táborban 14 diák ismerkedett meg a 3D nyomtatással, a lézervágással, a forrasztással és a programozással. Az általuk készített berendezések szenzorokkal figyelik a talaj nedvességét, a hőmérsékletet és a páratartalmat, valamint jelzik, ha a növénynek öntözésre van szüksége. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék a műszaki szakmákat és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A megépített üvegházakba kerülő növényeket ezután a tábor résztvevői gondozzák majd. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Több bejelentés is érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitánsághoz olyan vásárlóktól, akik közösségi oldalon meghirdetett terméket rendeltek. A közösségi oldalukon azt írják, volt, aki egyáltalán nem kapta meg a csomagot, másnak pedig a megrendelt áru helyett teljesen más terméket küldtek. A rendőrség azt tanácsolja, hogy csak megbízható webáruházból vagy ellenőrizhető eladótól vásároljunk, és legyünk óvatosak a közösségi oldalakon megjelenő hirdetésekkel. Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha egy ajánlat túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor érdemes gyanakodni. Negyedik alkalommal rendezték meg a L'Homme L'Amour programot Szolnokon, amely ismét francia hangulatot varázsolt a Hild térre. A szoljon.hu beszámolt róla, hogy a látogatók régiségek, gyűjtői darabok és garázsvásári kincsek között válogathattak, miközben pantomim művészek, harmonika zene és francia sanzonok gondoskodtak a hangulatról. Az idei rendezvény újdonsága a francia eredetű játékok bemutatkozása volt. Első alkalommal rendezték meg a szolnoki petánk kupát, amely jövőre is folytatódhat. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyek, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Jász Nagykunszolnok megye az ország egyik leginkább asszály sújtotta térsége, olvasható a szoljon.hu-n. A Hungaromet adatai szerint eddig 79 olyan nap volt, amikor a megye jelentős részén legalább közepes erősségű mezőgazdasági asszály alakult ki, ezzel országosan a harmadik legrosszabb helyzetben van. A talaj sok helyen kritikusan kiszáradt, ami különösen az öntözetlen kukorica és napraforgó táblákat viseli meg. A következő napokban sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben javítana a helyzeten. A gazdák már most féltermésre számítanak, az aratást pedig a szokásosnál korábban kezdték meg. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légvédelem biztosítását szolgálják. Tizedik alkalommal rendezik meg a FIBA 3x3 nemzetközi kosárlabda fesztivált Szolnokon. A város közösségi oldalán tudatták, hogy július 27-e és augusztus 2-a között a Tiszai hajósok terén a Nemzetek Ligája U23-as és U21-es csapatai lépnek pályára. A háromfős együttesek 6 napon át mérik össze tudásukat. A szervezők a meccsek mellett szórakoztató programokkal, valamint étel és italkínálattal is készülnek. Augusztus 31-ig lehet igényelni a rendkívüli tanévkezdési támogatást Szolnokon. Hívták fel a figyelmet a város honlapján. A támogatást a szolnoki lakóhelyen rendelkező, saját háztartásukban gyermeket nevelő családok kérhetik, ha az egyfőre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a 170 ezer forintot. Kedden száraz, napos, gomoly felhős időnk lesz, számottevő csapadékra nem kell készülnünk. Gyenge, mérsékelt lesz a déli szél. Szerdán már többször beborul az ég, záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A maximum hőmérséklet nappal 31-33, az éjjeli, hajnali minimum hőmérséklet 17-20 fok között lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Donna Summer 78-ban ilyenkor amerikai listavezető a Bad Girls-el, a 90-es években a Funky Diamonds dolgozta át a dalt, 40 évvel ezelőtt pedig az amerikai albumlista élén Madonna és a True Blue, rajta olyan siker, mint a Papa Don't Preach. A 2000-es évek Madonnája jön Lady Gaga, Hold My Hand.
0: 102.4 West FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: A hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

Szerbiában várható igazán nagy forróság a következő napokban, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jó hír, hogy várható némi csapadék, azonban ez nem lesz jelentős, úgyhogy csak minimálisan befolyásolhatja a tavak és például a Tisza vízállását. A holnapi napon a térségben sokfelé zavarják meg gomoly felhők a napsütést, szorványosan számítani kell zivatarokra, ilyenkor erős viharos széllökések is előfordulhatnak majd. Reggel 20, napközben pedig 30 fok körül alakulnak a maximumok. Csütörtökön kevesebb helyen alakulhat ki záporzivatar, viszont sok napsütés lehet cserébe. Mérsékelt lesz majd az északi-északnyugati szél, 32 fok körül várhatóak a maximumok. Pénteken napos gomoly felhős idő várható, kevés helyen lehet majd futó zápor, a déli szél lesz élénk, emiatt lesz úgy 34 fok, viszont szombatra érkezhet egy hidegfront, ez hozhat némi felfrissülést záporok formájában, és élénk szél is jöhet majd. Szombaton még 30 fok fölött lesznek a csúcsok, vasárnap viszont 27 fok körül tetőzhet majd a hőmérséklet Szolnok környezetében. A Tisza és a Tiszató 23-24 fokos, a Balaton vize is 23 fok környékén alakul. Napközben a Balaton partján 30-33 fok valószínű. A horvát tengerpartra készülve 34 fok várja majd a nyaralókat. Napos időnként felhős idő várható ott is egy-egy rövid záporral. A tenger hőmérséklet 24-27 fokos arra felé. Hensz Gábor Bigodalával folytatjuk a kedves keddélutánt itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Vadfruttik, klubkoncert Török Szent Miklóson, az Ipoly Művelődési Központban most szombaton este. Péntekenként egy koncert lesz a Múzsák terén, ugyancsak szombaton este 9-től. Ceglédfürdőn, Tópart Session, szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Kárász Piknik, szombaton 11-től Tiszaderzsen a kispályán színpadi műsorokkal, bemutatókkal, a Kicsi Gesztenye Klub előadásával, 19 órától a Candyman Duo-val, 20 órától Unique koncerttel, később pedig Vastag Csaba kiskoncerttel. Besenyszögi Városnap a Fecskőjükű sportpályán, pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, majd 21:30-tól Kowalski meg a Vega koncerttel. A jövő héten Regi Camp Lucky Telektős Erdőn fellépnek többek között Monica Pike, a Fortress, a Láma Dalai, a New Rise, a Hakumba, Kopikon, valamint a Ladányben 27 többek között. A Smart zenekar koncertje jövő héten a Múzsák terén látható, pénteken este 9-től. Jövő héten szombaton este a Múzsák terén a Hedgehogs koncertje is látható majd. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál jövő szombaton 20 órától a Deci Band zenekarral. Jövő héten szombaton Strandok éjszakája Ceglédfürdőn Tócsa Focival, este a Grease zenekarral, Korival a Happy Ganggel, illetve az Animal Cannibals-szel. Szolnokon az egyik legjobb karamell következik, és a még egyszer, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Vecsésen a 4-es úton a 20-as kilométernél kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között van sávlezárás. Az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni. Cegléden a déli úton az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Tápió-Szentmárton után Dózsatelep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre számítani. Nagykőrös és Abony között karbantartást végeznek. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni. Pély és Tarna-Szent Miklós között ugyancsak útépítést végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között aszfaltoznak. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton útépítés mellett lehet autózni. Nagykőrösön a Szolnoki úton végeznek útépítést. Útépítést végeznek Albert Tirsán is a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában, valamint a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Tápiószelén a Pesti úton, Tápióbicske több pontján pedig útszűkület mellett lehet autózni. Káva és Pánd között félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Fodor Attila vagyok, mára köszi a figyelmet, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont, előtte azonban a nagy nevek sorát Robbie Williams folytatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes figyelni az aranycínű sárgaság tüneteit. Holnaptól drágul az üzemanyag, rekordasszálytól tartanak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzin literéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Nagy területen ég a zavar Török Bálint és Kamara erdő között. Komoly tűzoltói összefogással fékezik a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint 5 település hivatásos egységei és 2 település önkéntes tűzoltói dolgoznak a helyszínen, de például a Pest megyei speciális mentők is bekapcsolódtak az oltási munkákba. A lángok szarvasmarhákat és egy távközlési cég telephelyét is veszélyeztetik. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, már is mondom a részleteket. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, később északkeleten és a Dunántúlon jobban beborul az ég, záporok, zivatarok érkezhetnek, néhol még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de előfordulhatnak záporok, zivatarok, 27-34 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, két csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounge-t és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát az továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönt Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember. Nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Birch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: sound man.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik a Dinnyerazia, a bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon, nem kíméli a burgonyát az időjárás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Dinnyerazia, a fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 25 esetben büntettek, és összesen 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Ingyenes anyajegyszűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte, a programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4,5 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak. Az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy. A korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya.
1: A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tök igazad van egyébként, pénteken mondtad utána, hogy ja, nem mondunk elérhetőséget, akkor most kezdjünk elérhetőséggel.
4: Már is?
3: Ezzel rúgjuk rá az ajtót per egy kettestére.
4: Jó, hát a mixeket vissza lehet hallgatni a www.mixcloud.com/hangya, nagy H-val tessék beírni, gépelni, és akkor ott meg lehet hallgatni a mixeket is, lájkolni is.
3: Így, ja, hát és akkor hamáig tartunk. Szombaton. Élőben, ugye?
4: Akkor élőben, igen. Ott a
3: Petőfét
4: lábánál egy ilyen hajó.
3: Hát ilyen is ehhez hasonlózik.
4: Hát ilyen, igen.
3: Szuper. Na, viszont most is itt te, mert hogy kedv van, 7 óra után járunk pár perccel, úgyhogy hangyalemez játszok mögött egészen 8-ig itt a Best FM-en.
0: A leg

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Na mondjad!
2: Ja, volt egy időszak, nem is tudom, a Covid előtt, amikor ugye bejött ez a dal, azt hiszem, ugye 20-as?
1: Valahogy úgy, valahogy igen.
2: 19-20. És akkor nagy konditerem látogató voltam, és mindenféle verzióban, de ugye leginkább ez a, nem is tudom, minek nevezzem ezt a hard techno, vagy nem tudom.
1: Hát pont ezt akartam mondani, hogy ilyen verzióban azért csak magad rejted azért a súlyzórudat, ha így hallgatod, vagy az eredeti verzióban a Tones and Light
2: Dance
1: Monkey.
2: Mondom, hogy valami hard technoban ott ment ez, de hogy
1: jobb, mint az eredeti. Hogy
2: több konditeremben jártam, és mindegyikbe ment. Legalább, nem tudom, a 2 órás edzés leforgása alatt, nem is tudom, 2-szer hallottam, vagy 3-szor. Azt hittem, hogy tényleg magamra ejtem a súlyt.
1: Nem, az azt jelenti, hogy annyit kondisztál, olyan mérhetetlen mennyiséget, hogy az alatt 2-szer ja, is előfordult.
2: Na, de ide megtaláltam egy ilyen számomra hallgatható és használható mixet.
1: Nem is te csináltad?
2: Nem.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, hogy írják őt? Ezt a Szilo tudja, mert hogy ő csinálta az elején a No Biggie
2: remixet. S-Y-L-O-W.
1: Ja, W, az, ja, jó, Szilo.
2: Nem. Te, mint nagy házépítő felújító, nem a Szilóra.
1: Nem, amit pisztolyban kinyomni.
2: És nem is tudom, hogy ki lehet mondani a nevét, mert az konkrétan egy termék neve volt.
1: Hát, ami, most ami... már igen, de most már nem tudom.
2: Már nem, talán.
1: Ez nem, te stílfűrész, nem? Hogy most már, ja, már minden fűrész már stílfűrész.
2: Igen.
1: Amit ugye Fábri mondta, hogy nagyon sokáig azt hitte, hogy azért stílfűrész, mert ugye szépeket lehet vágni a fába. Ja, stílusosan, igen. Jó, te Szilo, vagy Szájló, vagy Szilo, mindegy. S-Y-L-O-W. Tehát micsoda szerencse, ugye, mert ez a mix is felkerül majd a Mixcloud oldalra, és a tracklistával együtt, és hát akkor ott meg ott majd lehet majd olvasni, hogy ezt kicsit ezt a remixet.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mondja, hát akkor neked jó döntőnézegetést a házfaladon, a projektorra.
3: Köszi.
2: Előtte akkor jó zenélést a Petőfinál, a hajón. És aztán meg várok pénz a szeretete, jövök eddel.
3: Jövök.
2: Hát jó is, mert várni fogunk.
3: Jövök, hozok jó zenéket. Mit
2: jó, mindig azt mindig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A Dunántúlon és északkeleten is zivatarveszély van. Betiltanák itthon a kotorik vadászatot, elhalasztották a holnapi demonstrációt a dinnyetermesztők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatarveszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorék vadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Mégsem demonstrálnak holnap a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Az érdekképviselet szerint van esély arra, hogy tárgyalásokkal rendezzék a vitás kérdéseket. A termelők azért készültek tiltakozásra, mert több áruházlánc kilogrammonként 160 forint alatti áron kínálta a magyar-görög dinnyét. Az egyesület szerint a közelmúltbeli egyeztetések bíztató eredményt hoztak, ezért egyelőre a párbeszéd folytatásában bíznak. Még mindig tombol a tűz Franciaországban egy Párizs közeli erdőben. A 2000 hektáros terület 10%-a vált a lángok martalékává. Mintegy 850 tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet, 4 vízbombázó repülőgépet is bevetettek. Tegnap este csaptak föl a lángok, több mint 1000 embert kellett evakuálni a területről. Feltehetően gyújtogatás történt, 2 gyanúsítottat őrizetbe is vettek. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha azt mondom, hogy 1975-ben ezen a napon született meg Jamie Louise Gomez Los Angelesben, hát valószínűleg sokan nem kapják fel a fejüket, de hogyha azt mondom, hogy ma ünnepli 51. születésnapját Tabu a Black Eyed Peas-ből, az már úgy mindjárt más. Boldog születésnapot neki, a Let's Get It Started jön hamarosan itt a Best-en.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Az iskola két legmenőbb arca fogad egymással, hogy egyikük a picikét visszahúzódó, picikét fura, picikét csúnyácska lányból bálkirálynőt farag. Nagyjából ez a Csaj nem jár egyedül című film alaptörténete, aminek pár évvel ezelőtt megcsinálták a remake-ét a nemek fordított szereposztásával. Nem ajánlom senkinek. Jön az eredeti film, ha a Csaj nem jár egyedül betétdala, Sixpence None the Richer-től. Name a Kiss Me.

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De ez mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best-en a legjobb zenék között.

Szeretem a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egy-egy pörgőszékben. Jön a Maroon 5 és a

Ezt a Fama legjobb zenék 75-ben ezen a napon született, 95-ben csatlakozott a Black Eyed Peashez, vagyis most már az életének bőven több, mint a felét a zenekarban töltötte a ma születésnapos Taboo. Jön a Black Eyed Peas, és a Let's Get It Started!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon és északkeleten. Étrenddel is tehetünk a demencia ellen. Árrendőrt ítélt el a bíróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól, több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést, aki még nem kapta meg, az a napokban számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására, aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezető beosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. A vonat ablakán vetette ki magát egy külföldi fiatal. Az eset Zalában történt, számolt be a rendőrség. A 19 éves utas menet közben ugrott ki a szerelvényből, amikor a jegyét akarták ellenőrizni. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, mivel a fiatal mindkét lába súlyosan megsérült, kórházba került. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Gondolom mindenki nézte már a holnapi napra vonatkozó időjárás előrejelzést. Ha még nem, akkor majd én is elárulom 9 és 10 óra között, hogy mire számíthatunk szerdán. Annyit azért elárulok, hogy egészen pontosan jósolja meg a holnapi napot Rúzsa Magdolna a nyári záporral, illetve a Compact Disco a Feel the Rain-nal. Kings of Leon, Use Somebody, ez jön már is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8 órától van érvényben az a korlátozás, amely szerint tilos megállni a harmadik kerületben a Lajos utca 48 és 66-os számok előtt az autóbusz megállóhely után egészen a Teregye utcáig. Gyűlés miatt van ez a korlátozás, és ez egészen holnap délután 2-ig tart majd.

Best FM, a legjobb zenék ugyancsak Ruzsa Bagdit és a Compact Discot említettem óra elején, mint azon előadókat, akik egészen jól megjósolták a hónapi időjárást, de nyugodtan ide sorolhattam volna most érkező LMC-t is, Take Me to the Clouds Above, mert hogy lesznek holnap felhők, ráadásul olyanok, amelyekből zápor és zivatar is várható országszerte mindenhol. Ennek köszönhetően a nappali maximum sem fog majd nagyon 29 fok fölé kúszni szerdán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Drágul az üzemanyag holnaptól, betiltanák itthon a kotorékvadászatot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliteriért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolványcserét az utolsó pillanatra hagyni. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. A kotorékvadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorékvadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4,5 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Bruce Hornsby The Way It Is című dala jön majd egy picikét másképp. Tupacnak köszönhetően ez lesz majd a Changes. Tweet Boogie Tonight-ja is egy picikét más verzióban jön majd köszönhetően a Booty Love-nak és Seamus Hadjinak, és Madonna is a Like a Prayer-vel a Madhouse verziójában érkezik már is.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Kájpolyjal. Best FM. A legjobb zenék.

XFM a legjobb zenék, a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupac.

Persze, fel a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls-elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom, ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

szép sztori. Gyönyörű lány a fejes volt.

Best of a legjobb zenék. Nem azt mondom, hogy a Val Kilmerrel készült Mindörökké Batman volt minden idők legrosszabb Batman filmje, mert volt azért annál rosszabb, de hát messze magasan túlnőtt ezen a filmen a Betétdal, amelyért 1996-ban 3 Grammy-t is kapott Seal. Ez volt az év dala, az év felvétele és a legjobb férfi előadás. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Besten. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amikor császár előd éppen nem Shane 54-ként Májonnal és Tóth Gabival együtt hozza majd az Éjjel-nappal Budapest főcímdalát, akkor Hoffer Danival együtt FLM-ként nyomja az új kislemezt, a Ráncok a szemem alatt címűt, és a császár mellett jön majd egy király is, a pop király, a Michael Jackson és a Remember the Time ebben az órában itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülben átszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabban is lehetne.
1: Innocently sprinkling the music in my ear. From grass

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék az interneten az elmúlt napokban azzal ment óriásit az angol válogatott, ahogy a legjobb négy közé jutást jelentő győztes meccs után az összes angol szurkoló és még David Beckham is torka szakadtukból énekelték együtt ezt a dalt. Hát, hogyha holnap jól nyomja az angol válogatott, akkor legalább egyszer, de még akár kétszer is énekelhetik ezt majd az idei futballvilágbajnoksága. Jön az Oasis és a Wonderwall.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt a KEDD, ennyi volt már a Night Shift. A szerda az továbbra is a pop és rádiós lágerek napja, már ami az első 120 perc mixeit illeti. Szóval holnap egy ilyen két órával fogjuk majd indítani a szerda estét. Természetesen DJ Effendi fog hozzám csatlakozni. Jön az Enigma és a Return to Innocence, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat. Step two.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.